de tos. Shen sas mi uqvevi achtis. Tsotit ari pikrok tkhov. Svastan